0: 实践中加强人权保护。中方代表认为，通过接续制定和实施国家人权行动计划，中国走出了以规划和实施为核心的人权发展道路。
1: 第77届国际宇航大会10月5号在土耳其安塔利亚开幕，大会为期5天，与会各方聚焦世界需要更多太空探索这一主题，围绕新兴航天技术、未来空间任务以及全球航天产业合作等议题展开交流。在国际宇航大会上，中国首飞航天员、中国载人航天工程副总设计师杨立伟接受总台记者提问时表示，中国空间站将成为一个面向全球科学家开放的实验平台。
2: 那么中国空间站将成为一个面向全球科学家开放的太空的科学实验平台，后续呢可以在科学研究、航天员培训、提供飞行机会以及科普教育等方面开展深化合作。
0: 今年下半年，中国空间站将迎来首批外籍航天员。杨立伟介绍说，两名外籍预备航天员目前训练表现十分出色。
3: 这两名的巴基斯坦的预备航天员在整个训练过程当中，表现的还是非常的优异。那么在和中国的航天员现在来进行配合训练。
2: 那么按照计划呢，一名巴基斯坦的航天员将作为载荷专家，执行短期飞行任务。
0: 此外，就中国载人登月计划，杨立伟表示，中国希望与各国展开合作交流。
2: 之后呢，将开展月球科学的研究与开发，建设月球的科研站。为此呢，这个我们也非常希望，积极与各国开展交流，寻求合作的机遇。
4: 当地时间的10月6号，沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒·阿齐斯·本·萨勒曼表示，目前沙特东西输油管道日均输送量已经恢复到了580万桶。此前，沙特能源部发表声明表示，该国东西输油管道的利雅得段以及麦地那地区段9月10号上午多次遭到无人机的袭击，沙特随后对该管道采取了预防性关闭措施。沙特东西输油管道连接该国的东部主要产油区和红海沿岸的盐布港，最大涉及输油能力约为每天700万桶。在今年霍尔木泽海峡受战事影响，航运受阻之后，沙特迅速转而通过这条输油管道从红海出口石油。
1: 卡塔尔外交部媒体与传播司司长伊布拉辛·哈什米6号在例行记者会上说，地区冲突有关各方之间的谈判和信息交换仍在通过卡塔尔及其地区伙伴进行，各方正通过外交努力弥合分歧。哈什米说，谈判仍在进行，并考虑到了各方关切，但他拒绝就具体方案、分歧焦点或其他技术性细节发表评论。
4: 受到美以对伊朗发动大规模军事行动的影响，全球能源运输要道霍尔木兹海峡航运呢是严重受阻，国际油价剧烈波动，导致部分欧洲国家面临着燃油短缺的困境，一些欧洲国家货运物流公司的经营也面临着重重困难。
5: 位于匈牙利布达佩斯近郊的超新星国际运输有限公司拥有约200辆卡车，是匈牙利第三大国际货运公司。该公司总经理表示，受燃油危机冲击、柴油供应短缺以及价格上涨的影响，公司经营面临多重挑战。
6: Folyamatosan változnak az üzemanyag ár emelkedések. Emelkedésekről beszélünk most, de már azért hiányok is megjelentek, és főképp a dízel hiány Magyarországon és Európában is, amire lehet számolni. A másik nagy problémánk az a munkaerőhiány, ami nem csak Magyarországon, hanem Európában is több ezer gépjárművezető hiányzik jelenleg ebből a szakmából, és nehéz most pótolni ezeket.
5: 维雷什表示，由于缺乏流动资金，在面对燃油危机的冲击时，中小企业尤为脆弱，不少企业甚至难以为继。
6: Azért mi is nekünk is folyamatosan számolunk és nézzük át, hogy hogyan tudjuk értékesíteni a CS-be ezt a kiemelkedő üzemanyagvásárt, de azt gondolom, hogy a kicsike sokkal jobban viseli meg. A számukba is, ha szeretnénk, az elmúlt 5 évben 2300 vállalkozás ment Magyarországba csődbe, vagy adta vissza a fúrozási engedélyeket. Ezek kivonultak a nemzetközi és a belföldi szállítási piacról.
5: 维雷什说，货运是经济发展的晴雨表，燃油危机使货运公司经营出现困境，也给欧洲经济带来不小的冲击。
6: Aki látja az európai gazdaság, hogy hova indul,

mikor kezd el növekedni, mikor csökkenni. Elmondhatom azt, hogy szeptember elejétől azért a fuvarozás egy kicsit megindult, de nem tudjuk ezt még mire vérni, mert látjuk azt, hogy a válságok azért, az üzemanyag válságok